Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Reggel felkeresi Sulyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte. Nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy újabb 5000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár, a közmédiában arról beszélt, hogy számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a gyermekvédelem helyzetét. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségében. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásokra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Öten felépültek az ebola vírus most terjedő ritka fajtája okozta fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban már több mint 240-en haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Itthon ma borult, esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzport vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigecen Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madarat tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A találkozóról rövidesen sajtótájékoztatót tartanak. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját és készült az áprilisi választásokra. Mivel a költségek nem érték el az adományok mértékét, a párt 180 millió forinttal zárta 2025-öt, a teljes beszámoló a Tisza honlapján olvasható. A cégeknek ma évfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csaknem 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett. Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti-óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a negyedik akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikus Ordán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Röviden az időjárásról. Borult esős idővel kezdődik a hét, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20-26, késő este 15-20 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: amíg osztálytársak voltunk, viszont lényegében az egyetem lezárultával kerültünk szakmai és baráti kapcsolatba, és azóta is az elmúlt közel két évtizedben egyre jobban elmélyült mind a barátságunk, mind pedig a szakmai közös munkánk. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Harcsa Veronika. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy a barátsága az életemben van, és hogy a szakmaisága az életemben van.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Siklós Kornél, dobos, előadó művész. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
7: Szia Máté, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
6: Ugye a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjén felléptetek a Lukács Márton trióval, utólag is nagy köszönet ezért, és egészen fantasztikus élmény volt, vagy egészen hihetetlen zenei világot tártatok elénk még abban a három számban is. Egy picit szerettelek volna kérdezni, hogy most, ha egyből belevághatunk ebbe, hogy milyen irányba tart a formáció, és milyen zenei világokban tapogatóztok, vagy kísérleteztek egyáltalán, hogy néz ki a zenekar jövője?
7: A formáció az, hál' Istennek, nagyon aktív. Folyamatosan alkotunk, gyártjuk az újabbnál újabb dolgokat, ötleteket. Az, hogy egy konkrét jövőképet vagy zenei irányt meghatározzak, az nehéz, mert nagyon képlékeny. Tehát általában Marci írja a dolgokat, és ezek a próba terembe utána egy közös alkotó munkán keresztül érik el azt a formájukat, amivel utána később a hallgatók találkozhatnak. Úgyhogy így nehéz lenne meghatározni egy új irányt. Az biztos, amiről már beszélgettünk, hogy a jövőben még nagyobb fókusz szeretnénk tenni arra, hogy egy jobban definiálható zenekari hangképet, tehát hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki külön hogy szól, meg milyen effekteket használ, stb., hanem ezt összegyúrjuk egy hangképbe igazából, és egy zenekari hangképbe gondolkozzunk, nem pedig hangszerre osztva a dolgot, és az biztos, hogy ebben a hangképben nagyobb szerepet fog kapni a különböző, mondjuk úgy, elektronikus hangszíneknek a használata. Úgyhogy ez egy cél, meg egy út, aztán az is lett, hogy ebből se lesz semmi.
6: De abban biztos vagyok benne, hogy azért valami lesz ebből.
7: És mert úgy értem, hogy nem a új anyagból, hanem a koncepcióból.
6: Ja, persze, szóval, de valami izgalmas egész biztos, hogy valami új egész biztos, hogy születik belőle, amit szintén nagyon várunk már, így rádió tekintetében is, meg én személyesen is. Egy picit utazzunk vissza a te zenei utadnak a első, mondjuk így, mérföldkövéhez, ha meg lehet ezt határozni, mégpedig engem az első nem is feltétlenül jazzhez kötődő, hanem úgy egyáltalán zenei élmény érdekelne, hogyha van a te életedben egy ilyen, ami felidézhető.
7: Van több is. Vannak nagyon korai zenei élmények, mert édesapám zongorázik, és így a zongorával kapcsolatban, amikor ő aktívan gyakorolt otthon, én is zongorával kezdtem így a zenei pályafutásomat. Az a zenei élmény viszont, ami így a dobolás felé irányított, az, hogy én viszonylag későn, olyan 16 éves koromban kezdtem el dobolni, ugye egyáltalán, és rá egy-két évre akadt be, hogy én akkor ezzel szeretnék foglalkozni főállásban, és az megvan konkrétan az a pillanat, hogy ültem a szobámban, és hallgattam egy Chicora Electric Band koncertet, amin a North Sea Jazz Festivalon játszottak, és nem is tudom, valahol a műsor elejéből az első egy-két nótánál így néztem a Dave-be küldte, hogy dobol, és ott így beakadt, hogy na ez az, amit én csinálni szeretnék. És hál' Istennek ez annyira nagy hatás volt, hogy ez azóta is kitart, és azóta is elő szoktam szedni azt a koncertfelvételt, és ugyanannyira inspirál, mint akkor.

0: Ez a 16 év, ez nem egy viszonylag késői becsatlakozás mondjuk egy hangszerbe?
1: De nevezhetjük annak.
0: Nem voltak kétkedők, vagy akik megpróbálták egy picit lebeszélni erről, hogy hát azért jó persze, de most ebbe belevágni. Pont akkor ugye az ember hamarosan eldönti, hogy mi lesz belőle, persze jó korán,
1: igen.
0: De hogy akkor egy új hangszert behozni?
1: Hát nem igazán tudom, a legnagyobb kétkedő aztán saját magam voltam, mint általában ez lenni szokott, de hál' Istennek szüleim nagyon támogatóak voltak, és a mai napig azok az én terveimben úgymond, és nem tudom, tehát nem volt ennek egy ilyen közvetlen vízhangja, nem ért igazából se onnan, hogy ebbe már késő így belefogni, vagy ilyesmi, meg nagyon, nagyon elkötelezett voltam, és vagyok is ezzel kapcsolatban, úgyhogy...
0: De amikor megérkezett ez a hangszer nagyjából 16 éves korodban, akkor ezt egyáltalán hogy kell elképzelni? Mondjuk mikor ültél először dobfelszerelés mögé?
1: Hát a legelső alkalom, én szerintem az volt, amikor még zongorázni jártam a Gödöllői Chopin zeneiskolába, és ott volt egy ilyen zenei nyári tábor, és az nekem így az első ilyen élményem a hangszerrel, hogy ott beszabadultam az ütősterembe, és emlékszem, hogy ott eltűntem órákra. Tehát, hogy kerestek is, hogy hova lettem, meg nem tudom, ott a nyári tábor közben, és az nagyon nagy élmény volt, és még ezt hozzá tudom csatolni az előző kérdésedhez is, hogy mi volt ilyen meghatározó élmény, hogy az a teljes idővesztés állapota. Tehát amikor az ember így belezoomol valamibe, és azt se tudja, hogy mivel mennyi időt tölt el, úgyhogy akkor találkoztam először ezzel a hangszerrel. Meg nyilván zörögtem kisebb koromban ilyen mindenféle dobokon, edényeken, stb. Úgyhogy ez a része is megvolt.
0: De azért az is érdekes, hogy azt mondod, hogy ez nagy hatással volt rád ez a felvétel, amit hallottál, vagy láttál, és hogy eldöntötted, hogy akkor neked ez, de hát azért ebből nem következik automatikusan az, hogy ez feltétlenül ilyen fokú tehetséged is volt. Mikor derült ez ki először, akár számodra, hogy oké, hogy ez tetszik, meg oké, hogy ez lesz az én utam, de hogy itt van is keresnivalóm.
1: Voltak pozitív visszacsatolások, vagy visszajelzések így a korai szakaszban is, hogy nekem ehhez van affinitásom, stb. Meg ugye mindig, ami szerintem nagyon meghatározó, amikor az ember tanul bármilyen új jellegű dolgot, hogy belekezdtem, és nagyon sok sikerélményem volt, tehát fejlődtem, haladtam előre, és ez a haladás élmény, ez még több belefektetett munkára tudja késztetni az embert, még több gyakorlásra, emellé jönnek a pozitív visszacsatolások is, stb. Úgyhogy nem tudok egy-egy ilyen nagyobb pillanatot felhozni, de talán még annál az én gondolkozásom alapján többet is ér az, hogy belekerültem egy olyan flowba, ami így éveken át igazából, hogy még többet, még jobban akarom, még többet akarok tudni, és direkt ezt az akarom szót használom, mert ez az ilyen gyermekded akarás, és ez szerintem nagyon, nagyon fontos, főleg hangszernél, hogy ez jelen legyen.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mennyit segített az, hogy egyébként zongorázni már zongoráztál előtte, sőt, hát akkor elég komolyan, hogyha táborok, stb.
2: Igen, igen, hát segített, tehát ez nyilván jó, hogy az embernek már van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy kell hangszer körüli dolgokat elsajátítani, mert ez is az ilyen tudás elsajátítás, ez szerintem nagyon rutincentrikus is tud lenni, úgyhogy ez jó, hogy ebben már volt valamennyi előéletem, meg annak örülök, hogy én se, hogy hívják, Csikóra Electric Bandet hallgattam 14 évesen, nem tudom, ez is így a körül kattant be ez a fajta fúziós jazz vonal, meg ennek a szeretete, meg a jazz rocknak a szeretete, amikor nagyjából így a dobolás, de ami szerintem nagyon nagy, nevezzük előnyként, előny volt, az, hogy nagyon-nagyon jó felvételeket hallgattam nagyon pici koromban. Csomószor nem önszántamból, hanem mert édesapám berakta a kocsiba, de hogy mondhatjuk úgy, hogy én Frank Zappán, LGT-n, Rolling Stones-on, Csikórán, meg Keith Jarrett-en ilyen dolgokon szocializálódtam, és azt szerintem azért előny, mert hogy ez kinyitotta a fülemet már nagyon korán, és úgymond felkeltette az érdeklődésemet, meg a kíváncsiságomat ilyen dolgok iránt, és ez szerintem nagyon szerves része volt annak, meg része annak, hogy én zenei pályára kerültem.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mi következett ezután, hogy megismerkedtél a hangszerrel, és beleszerettél, vagy elindult ez az akarom folyamat, vagy ez a periódus, utána kellett keresni mondjuk egy tanárt, vagy akkor mi volt a következő lépés?
2: Igen, abszolút tanárkeresés. Én először 2 évig jártam dobóené, vagy egy másfél-két évig körülbelül a Rékasi Attilához, aki ő abszolút egy fantasztikus metal dobosa, Subscribe-nak a dobosa. Nagyon szerettem hozzájárni, és nagyon jó élmény volt hozzájárni, mert vele kapásból zenét tanultunk. Tehát én oda kerültem hozzá dobolni, még a Roland Zenegaléria zeneiskolaként működött a hely, ott a Nyugati Pályaudvartól nem messze, ahogy csinálták ezt a zeneiskolát, és ott az volt, hogy voltak bemutató koncertek, oda kerültem hozzá dobolni, és azt hiszem, egy 2-3 hónap múlva már egy bemutató koncerten kellett dobolni egy YouTube nótát, tehát, hogy egyből zene felől közelítettük meg a zenét, és vele végig ezt csináltuk. Most ez nem baj, hogy nem jazz vonalon, stb. Akkor is szerettem, azóta is szeretem ezeket a zenei irányokat is, és nagyon jó élmény volt színpadra kerülni, félelmetes is azért, hogy az ember pár hónapja játszik egy hangszeren, és már ilyen helyzetbe is meg kell mozdulni. Ő volt az első, aztán amiután még jobban bekomolyodott ez az egész dobolás dolog, utána kerültem Szende Gáborhoz. Tőle vettem magánórákat jó sok évig, és ő nekem nagyon meghatározó tanár. Attila is, meg igazából az összes tanárom, de Gábor kifejezetten meghatározó tanár az én életemben.
1: Az, hogy akkoriban a jazz gondolom egyre meghatározóbbá vált az életedben, az azt is meghatározta, hogy milyen új ilyen zenei barátságok szövődtek az életedben?
2: Tehát, hogy az ember így mozgolódik, érdeklődik, oda kerül olyan iskolákba, amik ezzel foglalkoznak, összesodródik koncerteken, meg mindenhogy az életbe emberekkel, igazából

0: van ennek egy ilyen gravitációs mezeje, hogy így bevonzátok egymást, meg lesz a közös érdeklődés, stb. Úgyhogy szépen fokozatosan nyilván egyre több hasonló érdeklődési körrel rendelkező ember gyűlik úgymond körén, vagy azok köré, akiket ez érdekel. Úgyhogy ez megvan ez a folyamat szerintem akarva, akaratlanul, és ez egy nagyon-nagyon jó része az egésznek.
1: Inkább még az is érdekelt volna, hogy kitartottak-e melletted olyan régi barátságok, akik mondjuk abszolút nem tudnak mit kezdeni a jazz zenével.
0: Abszolút, abszolút. Meg én nagyon-nagyon nyitottnak gondolom magam zeneileg, tehát hogy ez a jazz zenei, tehát váltás úgymond a jazz zenére, én ezt nem is így fogalmaznám meg, hanem ez még egy zenei kapu, a többi zenei kapu mellé, ami kinyílt nekem akkor, és én ugyanúgy hallgatom azokat a dolgokat, amiket akkor hallgattam, és próbálok gyűjteni még több dolgot, és nyitni egyre több ilyen zenei kaput, mert ez amúgy egy ilyen rájövetel volt nálam, hogy én úgy érzem magam komfortosan zeneileg, hogyha tudok, nyilván mindenki tud, de hogy érted, hogy tudok sok mindent hallgatni, tehát hogy ez a kapu, ez nem úgy nyílt ki az én életembe, hogy ami előtte volt zenéleg, az bezárult, hanem egy plusz ajtóként ide szeretnék kiukadni.

0: ha létezik is ilyen alfaj, vagy létezik ilyen besorolás, hogy jazzdobos, akkor te például ezzel ellen tiltakoznál is, hogy téged így nevezzenek?
1: Hát az mindenki úgy hív, hogy szeretne igazából.
0: Csak
1: Ez
0: ez
1: egy kicsit
0: sokaknak egy
1: olyan.
0: skatuja.
1: És skatúja, most ez nem tudom, lehet, hogy tiltakoznék adott szempontból, mert hogy akkor nem leszek elhívva a rockzenekarba, hogyha meg vagyok idézőjelve bélyegezve jazznovosnak, de hogy egyik oldalról persze jelenthet ez ilyen skatúját, és másik oldalról egy úgymond egy nagyon szép titulust is, tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy ez úgy tudja látni ezt az ember, ahogy nézi. Tehát, hogy én nem tartok ezektől a dolgoktól. Ha magamat kéne így definiálnom, akkor inkább egyszerűen annyit mondanék, hogy dobos pont emiatt, mert én úgymond ismerem a magam nyitottságát, és ezért nem tudnám így bátran rámondani azt, hogy na én jazz dobos vagyok, mert hogy engem annyi minden érdekel, hogy ezért.
0: És ez egy tévhit, hogy a jazz dobolás amúgy a dobolásnak valamelyest egy ilyen csúcsa.
1: Szerintem ez egy nagyon szubjektív dolog.
0: Mert sok rock együttesben szokott lenni, hogy hú, a dobosuk az egy jazz dobos, és akkor az, tehát mint hogyha visszafele működne, hogy a jazz dobos mindent el tud dobolni, de egy rock együttesben a dobos nem biztos, hogy be lehetne tenni.
1: Igen, szóval ezek szerintem sztereotípiák, amik lehetnek pozitív vagy negatív
0: Előjövő.
1: töltetőek is, de hogy ez tényleg ez egy annyira szubjektív dolog, hogy így rámondani valamire, hogy jó, az én szerintem ez egy nagyon, nagyon bátor dolog így zenén belül, mert nem feltétlen az a mérvadó, amit, hát ezt inkább hagyjuk, ezt a mi a mérvadó, meg mi nem. Szóval szerintem rámondani valamire, hogy ez egy jó dolog, az egy nagyon bátor dolog, mert egy rendkívül szubjektív dologról beszélünk, hogyha művészetekről beszélünk.
0: Mi volt az első formáció, ami meghatározó volt az életedben, amikor úgy érezted tényleg, hogy na, ez most egy jó kis csapat, amibe kerültem?
1: Hát még nagyon fiatalon játszottam nagyon, nagyon dzsunga punk zenekarokba. Azt
0: Nagyon helyes.
1: őszintén élveztem, azt nagyon-nagyon szerettem.
0: De ez mikor volt, amikor a subscribe-os
1: Aha,
0: időszakon?
1: a körül, igen. Azt nagyon szerettem, az egy nagyon jó feeling volt.
0: Akkor mik határozták, mert most már kíváncsi vagyok, tehát akkor kik voltak amúgy ebben az irányzatban, akiket nagyon szerettél, vagy milyen jellegű volt a zene, amit játszottatok?
1: Ez nehéz, igazából ilyen punk rockot játszottunk, meg ilyen HC-szerű dolgokat, amiket én akkor nagyon élveztem. Nekem ez az egész punk rock szeretet, stb. Ez elindult a Sex Pistols-szal, meg aztán később ilyen zúzósabb dolgokkal, mint az Exploited, stb. Azokat én nagyon szerettem, meg a mai napig szeretem. Meg az életemnek valamilyen formában részei, meg ez a fajta zene szeretet része. Az visszakanyarodva a kérdésre, az nagyon meghatározó volt, azokat szerettem, azokat a zenekarokat, ahol akkoriban megfordultam. Aztán később, ugye nekem is, mint minden zenésznek, a Covid a szétzilelte egy kicsit így az építkezésem, és az pont akkor jött, amikor én elkezdtem járni a Kőbányai Zenei Stúdióba, és először tanultam intézményes keretek közzenét, és kezdtem napi szinten találkozni zenészekkel. Nekem pont abban az időszakban jött a Covid, úgyhogy ott volt egy pár éve, még nem volt semmi aktivitás, így zenekari szinten. Aztán utána az első olyan zenekar, amivel így kifejezetten aktívan játszottunk, az a Pandora projekt volt, egy popzenekar, és az nagyon meghatározó volt, mert ott közös turnét csináltunk a Margaret Island-del, tök jó helyeken megfordultunk, azt nagyon élveztem.

0: mi az a zenei híd, ami elvezet egészen mondjuk a Lukács Márton trióval?
1: Hát Marcival a Zeneakadémián találkoztunk, a Jazz Tanszakon, és igazából ott alakult ez az egész dolog. És én most sokat beszéltem ugye punk zenekarokról, meg könnyű zenei dolgokról, de hogy amúgy a jazz az így végig ott volt, meg voltak próbálkozások, meg ez az összeülünk zenélni másokkal, stb. Utána a jazz tanszakon nyilván ez még nagyobb aktivitást mutatott, amikor elkezdtem oda járni, úgyhogy ez így végig kísérte, csak amióta Marcival játszom, talán azóta az utóbbi 3 évben koncertezés szinten, meg próbálás, meg alkotói munkaszinten azóta igazán aktív a jazz vonal.
0: Neked ez segítség, hogy te is tanultál zongorát abban, hogy megértsd a Marcinak a zenei gondolkozását, vagy inkább sokszor még akár ellene is tudsz szegülni?
1: Konfliktus az semmiféleképpen nincs köztünk. Hát igazából ő zongorázik, én dobolok, és így hát jó, megvan az összhang.
0: Hát igen, de ő nem dobolt előtte, nem?
1: Ja, ő nem dobolt előtte, de hogy én meg, tehát hogy zongoráztam előtte, de hogy így.
0: Ez nagyon sok. Zongor. Hát azért ezt én ebből a történetből, vagy azért aki ilyen hosszú éveken át, oké, hogy ezt a, most már a dob, de azért szerintem ez fontos, hogy mondjuk nem totálisan, csak a legalapabb szinten érted, hogy ő mondjuk mit hoz zongorán, vagy milyen ötleteket, hanem azért azt, azért arról van egy gondolatod, vagy el tudod helyezni.
1: Van, de én amúgy ezen még soha nem gondolkoztam. Tehát, hogy még nem volt ilyen szituáció, meg tényleg azért nálam a zongor az úgy volt jelen az életemben, hogy az embert járatják a szülei zeneiskolába, és akkor stb. Tehát, hogy én nem mondanám azt, hogy mondjam, piacképes szintre vittem ezt a hangszert, vagy ilyesmi, hanem ez jelen volt az életemben, nagyon sokat hozzátett, de hogy semmi esetre se lettem zongora kritikus.
0: Milyen energiákat visztek ti ebbe a projektbe, mert mondod, hogy ennek a gyakorlati folyamata, hogy a Marcihoz esetleg valamilyen zenét, amit ő közben már kigondolt, vagy ez, amit szerzett, de hogy hogyan áll össze itt a zenekarnak most a 3 szereplőből ez az egészen különleges zenei világ, amit aztán ami megteremtődik akár koncerteken, vagy albumokon. Hogyan lehetne egyáltalán leírni a 3 különböző zenésznek a gondolkodásmódját?
1: Hát Marcia Gerinc az egyértelmű, ő így aki komponál. Nagyon változó az, hogy mennyire konkrét dolgot komponál. Tehát vannak vázlatszintű koncepciói, meg vannak nagyon konkrétan megírt koncepciói, és igazából mi ezeken belül, a koncepciókon belül nyújtózkodunk, meg nézzük azt, hogy mi hogy működik. Általában Marci mindig előre elküldi az ő koncepcióit, azon mi egy picit gondolkozunk otthon, aztán összeülünk, és megpróbáljuk úgymond kibogozni azt a nagy ötletcsomót, ami így összeáll 3-unkból, ami hát általában sikeres, és megtaláljuk a közös nevezőt, de ez abszolút egy ilyen, nyilván a nagyon konkrétan megkomponált dolgoknál nem, de ahol egy kicsit több terünk van, ez egy abszolút egy közös ötletelésnek a folyamata, amire abból megszületik egy dal, úgymond.
0: És lehet definiálni egyáltalán, vagy érdemes a zenekarnak a zenei világát, vagy a hangulatát?
1: Én progresszív jazznek szoktam nevezni, de nehéz ilyen nagyon konkrét definíciót találni rá, hogy mi is, amit mi csinálunk. Én mindenféleképpen személy szerint ezt egy előremutató dolognak érzem, így, hogy benne vagyok a folyamatban. Úgyhogy hát így igyekszünk bátorságot szerezni ahhoz, úgymond, hogy újat alkossunk, ami ma már nagyon nehéz. És azt tudom, hogy ez cél, és ezért szoktam én ezt progresszív jazznek hívni. Aztán nem tudom, nehéz definiálni, mert ez egy nagyon nagy zenei egyveleg, amit mi így játszunk, megcsinálunk.

0: Mennyire van helye az improvizációnak egyébként a zenétekben, a kötött formák ellenében?
1: Nagyon, nagyon. Kétszer még nem volt ugyanúgy eljátszva a műsor vagy számén szerintem, úgyhogy nagyon, nagyon nagy teret ad ez a zene. Marha nehéz benne improvizálni csomószor, mert ugye nagyon kötöttek a formák, meg úgymond az egész zenei szövet, amin belül mi mozgunk, az sokszor nagyon komplex, úgyhogy emberpróbáló dolog tud lenni, hogy ebbe kényelmesen improvizáljunk, de mindenféleképpen cél, meg mindenféleképpen a kompozíciók nagyon jók, én nagyon-nagyon szeretem őket, de hogy oda akarok kiukadni, egy szerves része az, hogy éppen a pillanat mit szül zeneileg, és azért ez egy trió összjáték próbál lenni minden esetben, vagy hát mindig az a cél, hogy ez egy trió összjáték legyen, és ezt improvizáción keresztül tudjuk elérni a leginkább.
0: És nálad ez problematikus, hogyha ezt egy lemezre kell rögzíteni, ugye szóba került már Marcival is, hogy majd terveztek újabb nagy lemezt, és hogy akkor ott egy végleges formában kerül megörökítésre végülis adott szerzemény, és onnantól már attól nem lehet eltérni.
1: Nehéz abszolút, hogy amikor elmegyünk stúdióba, hogy melyik téket használjuk véglegesen, de én igyekszem úgy megközelíteni ezt a dolgot, hogy ezek a számok, amiket tegyük azt játszunk évek óta, azok mindig formálódnak. És mondjuk az első nagy lemezt, amit felvettünk, én azt pontosan ugyanannyira szeretem azokat a felvételeket, mint ahogy ma megközelítjük a számot. Most elsősorban a megközelítésről, meg az egész nótának az átalakulásáról beszélve. Én mindkét verziót szeretem, mert ez az időbeni eltérés, meg a számnak úgymond az alakulása, az így kifejezi azt is, hogy mi hogyan változunk zeneileg és emberileg. Szóval én úgy állok ezekhez a stúdió felvételekhez, hogy az egy aktuális lenyomat, és az nem lesz attól jó vagy rossz, hogy ezt ott abban a pillanatban megörökítjük, hanem az kifejezi azt, amikor elkészült ez a szám, hogy mi emberileg és zeneileg éppen mikbe voltunk.
0: Teljesen világos. Ha egy picit előre tudsz tekinteni, akkor mik azok ami időpontok, vagy akár koncertek, ami rátok vár a nyáron, és egyébként még az is érdekel, hogy más formációban láthat-e majd téged a közönség.
1: A Lukács Marci trióval június 11-én fogunk játszani először a Dunyi nyitott műhelyben, aztán június 28-án fogunk részt venni a Budapest Jazz Fest rendezvénysorozat valamelyik színpadán, úgyhogy velük ez a két legközelebbi koncert. Azon kívül, ahol még engem láthat a nagy közönség, hát,
0: hogy visszatérsz esetleg még vagy pop, vagy punk, vagy bármi olyan rockosabb vonalakra egyébként még pluszban, az is érdekel, vagy ha esetleg a jazzen belül kalandozol más irányokba, de ez tényleg csak akkor, hogyha van.
1: Most ezt a kettő koncertet nevezném meg, mert van egy-kettő dolog, de játszom még ahol aktívan főállású zenészként játszom, az a This Must Be Love nevű zenekar, ami abszolút egy rock zenekar. Én azt nagyon élvezem, velük aktívan dolgozunk, adjuk ki a különböző zenei anyagokat, az egy nagyon jó társaság. És ami most nagyon érdekes az én életemben, hogy itt nem én vagyok az első számú dobos, de aki első számú dobos, az egy nagyon jó barátom, és engem szokott hívni, hogyha ő nem ér rá adott koncertekre, egy Flows nevezetű projekt, formáció, ami abszolút elektronikus zenén alapul az egész megközelítés, és ott én ilyen hibrid cuccot használok, tehát nagyon sok elektronikus elem van beleépítve a dobomba, ami most nekem nagy kihívás volt az utóbbi időben, hogy ezzel az egész világgal megbarátkozzak, de úgy érzem, hogy elindult a folyamat, és nagyon izgalmas ilyen dologba is részt venni, amikor nem csak akusztikus elemeket használ az ember, hanem egy elektroakusztikus cuccon játszik.
0: Zárásként azt még hadd kérdezzem meg, hogy most kik azok, akik jelenleg nagy inspirációt jelentenek neked zeneileg?
1: Dobosok közül, aki mostanában nagyon foglalkoztat és nagyon inspirál, Youssef Dayss, illetve Yaris Jokli. Nekik nagyon-nagyon inspirál az a zenei világ, meg az a fajta zeneiség, úgymond, amit ők képviselnek. Magyar előadók szintén az utóbbi pár évben a New Fossils nekem nagyon-nagyon inspiráló társaság, és nagyon szeretem az ő munkájukat.
0: Hát most belőlük töltek ezzel akkor.
1: Igen. Abszolút. Meg dobosok közül még Naismith nagyon-nagyon inspiráló számomra az utóbbi időben. De ez mindig változik, hogy ki mennyire, meg milyen értékben.
0: Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk meg, hogy megtudtunk sok mindent rólad is, meg a különböző formációkról, akiket azért szerencsére láthat akkor majd a közönség nyáron, akkor a Lukács Márton trión kívül is kereshetnek téged, de velük mindenképpen már júniusban is, és aztán gondolom majd úgy is később meg még, ami adódik.
1: Így igaz.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Siklós Kornél, dobos, előadó művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással visszamenőlegesen nem lehet kikényszeríteni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Tutyik Tamás a Kossuth Rádióban azt mondta, hiába jelentkeztek a korábbinál többen pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés továbbra is népszerűtlen. Tavaly például egyetlen fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, idén is csak 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett tanár megy nyugdíjba. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EU EduMód az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzé teheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. Ezen a héten, holnaptól hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.e1.hu oldalon lehet foglalni. A következő hónaptól megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vidézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a főváros mellett sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. Példaként említette, hogy a Kiskörúton át közlekednek majd a Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok, valamint közvetlen kapcsolat létesül a belvárosból, Gödöllőre és Szentendrére is. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Lengyelországban 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 településen. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik, délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű. Kedves hallgatóink, délmúlt 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenei mondatokba való fogalmazás, hogy A-tól B-ig tart egy zenei mondat, és utána a szünetet is tempóba vesszük, és a szünet utáni fikcsét is úgy indítjuk el, hogy annak megint csak van ereje, élete, megszületik, leéli az életet, és meghal. Ezt mind Parker Coltrane. És hiába nem tudom kagylóból levenni ezeket, meg nem minden dolgot értek, ami elhangzik ezekbe a dalokba, se a harmonizálásból, se a tengelybe gondolkodásból, mert blueszenész vagyok, mert ez a korlátom. De a levegőket, azokat nagyon értem, és azokat meg is tanultam. Fel tudok építeni ebbe a szellembe, igenis fel tudok építeni bármilyen tempóba egy normális szólót, és imádok swinget játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki Trio koncertje hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madara tolláról, embert.
7: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossa nova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét azért bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statutumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről a szervezet alapítója Csizmadia László. Döntését idős korával indokolta. A testület új vezetőjévé a korábbi szóvivőt, ifjabb Lomnici Zoltánt választották meg. A szervezet az elmúlt több mint másfél évtizedben támogatta a Fidesz-KDNP kormányt, az alapítvány által kezdeményezett békemenetek az Orbán kormányok melletti kiállás szimbólumaivá váltak. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cser Palkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt. Egy ember a romok alá szorult, a katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 lengyel településen, köztük olyan nagyvárosok belső kerületeiben, mint Krakkó vagy Katowice. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb. Napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett figyelhető meg. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. A szél helyenként megerősödik. Késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Éger Dorottya Margó, a Szakcsi Rádió küldbeadalót felhívásának egyik győztese. By Your Side című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: 1959 óta zajlik Szlovénia fővárosában a Ljubljana Jazz Festival, mely a legrégebbi folyamatosan működő jazzfesztivál Európában. Különlegessége, hogy mindig is nyitott volt a közép-kelet-európai és az avantgárd jazzre. A rendszerváltás előtt is itt találkozhattak magyar, cseh, lengyel és jugoszláv zenészek politikai akadályokat átlépve. A fesztivál kiadóval is rendelkezik. Rendszeresen jelennek meg itt különleges, régiókra jellemző formációk. Ljubljana a szabadzene egyik európai fővárosa lett. A tradíció és a kockázatvállalás példás egyensúlya. Ez a fesztivál Közép-Európa egyik legfontosabb jazzkulturális bástyája.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki Trio koncertje hallható.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Vadarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
2: Mindannyian babaként már csörgővel a kezünkbe. Adnak a szülők, mindent beleadnak a kezünkbe, és aztán valaki úgy marad, valaki nem, de az egy tényleg jó alap. De hát az ének az alap. Az alap, hogy ugye anyuka énekel, rögtön ének hangot hallunk. Ez az a kinti zajok, mindennek van egy ritmusa. Akkor nem tudom, az ős emberek mit csináltak, de hát azt is fölismerték, hogy milyen állat jár kint. Tehát annak is volt, tudták, nagy vagy kicsi, mindent ad magát az egész bolygónak, meg az egész természetnek van egy lüktetése, ami indul, és aztán persze a tánc az egy egyel későbbi, mert ahhoz már állni kell tudni, igen.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az, hogy dobos, az egy jó általános fogalom. Én azon belül azért 90%-ban csak jazz játszom. Eléggé a jazzre szűkül az én működésem. Mind a saját zeném, mind azok a zenekarok, ahol sidemanként szerepelek, ott is csak jazzről van szó. Aztán a művész titulus nyilván összefügg azzal, hogy az embernek van erről egy diplomája, picit komolyabban hat, vagy nem tudom. De hogy szerintem így az én esetemben ez a legprecízebb.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra. A belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki Trio koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni. Közölte Magyar Péter, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. A találkozó után a miniszterelnök ismét bírálta az államfőt, mert hivatali ideje alatt nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, illetve a jogállam védelmében, és így nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-i hatállyal Sándor Zsolt altábornagyot, Sulyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Ez derül ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés, és nyáron sem várható változás. Összehangoltabb, sűrűbben közlekedő járatokkal és közvetlenebb kapcsolatokkal újul meg jövő hónaptól a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a belváros, a külső kerületek és a környező települések között egyszerűbbé válik az utazás. Az új rendszerben például Budaörs, Törökbálint, Gödöllő, Szentendre és Pécel térsége is jobb éjszakai összeköttetést kap a fővárossal. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját, elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és egyéb vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizzair. A légitársaság három nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz idő miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Marad a változékony idő, holnap már sok lesz a napsütés, de északkeleten és a Tiszántúlon egy záporzivatar kialakulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. 1967-ben indult útjára Svájcban, a Genfi tó partján a Montreux Jazz Festival, amely mára a világ egyik legismertebb jazz eseményévé vált. Sokszor a műfaj határait is feszegető programsorozaton játszott már Nina Simon, Miles Davis, Prince, a Deep Purple és a Radiohead is. A fesztivál hangzásvilága és képminősége is ikonikus, több tucat legendás koncertet rögzítettek a helyszínen, és kerültek a felvételek az archívumok polcaira. A Montreux nem csak jazzfesztivál kortárs zenei örökség, a svájci precizitás és globális kreativitás találkozása.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Majd ezt követően a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Milyen jövő vár arra, aki kikerül a konzi vagy az egyetem falai közül egy zenész végzettséggel? Mennyire kell ragaszkodni a tanultakhoz, vagy továbbra is nyitottnak kell lenni a tanulásra? Kimozdulhatunk-e a tanult zenei stílusok keretrendszeréből? Hát ilyen szakszerű kérdéseket írtam föl ide az elejére, de természetesen nem csak ezekről fogunk beszélgetni Markó Ádámmal, Szabolcsi Bence fészekkel és Szabó Dániel Ferenccel. Egyébként a srácok olyan zenekarokban játszanak, mint a Special Providence, a New Fossils vagy az Azaria zenekara. De sok-sok formációban találkozhatunk még velük. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Azzal kezdeném, köszöntsetek ti is engem.
4: Igen,
5: szia.
3: Köszönöm
5: szia.
3: Szépen.
5: Köszönjük a meghívást.
3: Hogy azzal kezdeném, hogy nekem az a mániám, hogy a legjobb session zenészek azok, akik a jazzből indulnak. Vitatkoznátok? Vagy legalábbis a jazz érintésével, találkoztak már a műfajjal, játszottak ilyen zenekarban. Ne bólogass, mondjad, mert tudod, ez egy rádió típusú műsor.
5: Igen. Én maximálisan egyetértek, pont ezért, mert szerintem azok a session zenészek, akik egy idő után elkezdenek a jazz irányába is érdeklődni, az mindenképpen azt mutatja szerintem, hogy egyáltalán a különböző műfajokra nyitottak, és hogy az eszköztárukat azt szerintem szeretnék maximálisan kibővíteni, és az, hogy mondjuk jazzzel foglalkoznak, vagy jazzzenét is játszanak, az szerintem ezzel hozható párhuzamba.
3: Ez volt Fészek véleménye, de egyébként abszolút egyetértek veled, de annyival egy picit kiegészíteném, vagy kérdezném, hogy az egy elitista hozzáállás a részemről, hogy ráadásul azt gondolom, hogy ez mégiscsak a zenének egyfajta prémium kategóriája. Most nem csak azért, nem csak a harmóniák miatt, a hangszeres tudás miatt, sok más miatt is a jazz. Ádám?
6: Alapvetően teljesen igazad van, Erika. De azért én finomítanék szerintem, hogy az nagyon fontos, hogy amit a Bence is mondott, hogy a nyitottság nem feltétlenül a jazz, hanem az különböző műfajokra való nyitottság tesz szerintem egy session zenészt sikeressé a szakmájában. És nyilvánvalóan, mivel a jazz a király kategóriája, mind technikailag, mind harmóniai világ, mind ritmikai világában, nyilván ez egy előny, ha ebben valaki otthon van, de nem feltétlenül gondolom, hogy enélkül ne lehetne valaki sikeres.
3: Én sem, ezt akkor finomítok a véleményemet, tehát semmiképpen nem ezt, e felé szerettem volna vinni a beszélgetést, hanem hogy egy nagyon jó alapot ad
6: abszolút.
3: A műfaj.
6: Hát mert arra nevel, hogy nyitott legyen.
3: Igen,
6: hogy
3: az improvizáció.
6: Legyen. Így van, meg kiszolgál különböző műfajokat.
3: Meg hát önmagában az, hogy igen, hogy tudom én, ez, ma már ha azt mondja valaki, hogy jazz, az nem ugyanazt jelenti, mint a 40-es években mondta valaki azt, hogy jazz, mert annyira szertágazó maga a műfaj is, hogy tulajdonképpen tehát a fúziós zenétől kezdve, hogyha most nem sorolnám föl, tehát hogy annyiféle dologba kóstolsz bele, hogyha ezt a műfajt választod, hogy tulajdonképpen mire a végére érsz, addigra már kis túlzással mindennel találkoztál.
4: Amúgy ez durva, szerintem is így van, csak az egy ilyen bökkenő van benne, hogy amikor például konziba, csak ahogy elmondtad az elején, hogy konziból mi lesz, hogy akik jönnek a konziból, meg a jazz tanszakról, hogy amikor már megyünk oda felvételizni, akkor már elvárják tőlünk, hogy bosszanovát játszunk, funkit, swinget, nem tudom mit, miközben pont akkor cuppannak össze a dolgok ott abban a suliba, a keretrendszerben, meg úgy együtt találtok rá, hogy amúgy a bosszanovát nem úgy lesz jó, hogyha rugdosom a kicket, mint az állat, hanem hogyha az arányokat úgy állítom fel, és úgy keverem, akkor fog lüktetni. Szóval, hogy azért van egy idő, amíg így összeáll a fejedben egy olyan kép, amit aztán utána fel tudsz majd használni, de én is azzal éltek egyet, igen, hogy a jazz zen keresztül le tudsz valószínűleg kísérni egy azariát, igen. Például, ha már igen, témánál vagyunk,
3: igen,
4: mert megvannak a skilljeid, hogy lehozz egy bulit, és hogyha azt kérik tőled, hogy tekerd meg, akkor megtekered, hogyha nem, akkor csak kísérsz, és izé. Szóval, ja.
3: Egyébként, ha szóba hoztad a tanszakot, hogy ti is ezt éreztétek, hogy amikor az iskola kapuig eljutottatok, azt gondolná egy laikus, hogy és akkor belép egy tehetséges fiatal, és ott megtanítják neki a dolgokat. És én is úgy emlékszem, hogy azért ez nem egészen így van a művészeti iskolák zömében, és ez nagyon igaz szerintem a zenei művészeti szakiskolákra, ez legyen akár egy középfokú, vagy egy felsőfokú, hogy oda már valamilyen szinten van elvárás az, hogy amikor megérkezik az ember, akkor hát majd, hogy nem már egy kicsit készen kell lenni.
4: Hát a váz, azt meg
3: ott
4: kell
3: a finomítás folyik, hogy így fogalmazzak.
4: Igen.
3: Fészek?
5: Én most kicsit azt hoznám be, hogy szerintem ez az intézményektől is függ. Én a gimi után a Kőbányai Zenei Stúdióba kerültem, Ádi is egyébként ott végzett, és az leginkább a könnyűzenei műfajokra való ilyen szerteágazó ismeretekre szerintem arra helyezte a hangsúlyt, és nyilván utána a jazz tanszék, mivel benne is van a nevében, ugye ez egy kifejezetten jazz specifikus intézmény volt, vagy jelen esetben nekem még mindig az, de például amikor én Kőbányára kerültem, akkor igazából ott szereztem meg azt a szaktudást és azt az ismeretet, ami ahhoz volt szükséges, hogy magabiztos legyek többfajta műfajban.
3: Egyébként ez elmondható, hogy mondjuk aki a tanszakra jár, hogy az most picit így kutatok az emlékeimben, én a 90-es években végeztem ott, és akkor én úgy emlékszem, hogy az én osztálytársaim, iskolatársaim, akikkel együtt muzsikáltam, aki oda járt, az tulajdonképpen az jazzista akart lenni 95%-ban. Tehát, hogy ők azért jöttek oda, mert ők jazzt akartak játszani. Ez változott egyébként az évek alatt, hogy aki jazz tanul, az nem feltétlenül, mert az elején tudja, hogy nem feltétlenül jazzzenész lesz, csak akarja ezeket az alapokat elsajátítani?
6: Én nem tudom, mert én nem voltam jazz tanszak közelében, nem is akartam lenni. Esetleg te lehet, hogy erről többet tudsz.
4: Én szerintem most már akik mennek tanulni az akadémiára bárhova, ott ők már nem azt akarják tanulni, hogy swing vagy azért nem a tradicionális dolgokat keresik, mert nem is az van már, hanem az egy olyan dolog, ami mint a népzenészeknél a népzene, hogy ez egy múzeum, és hogy tök jó, és el is lehet belőle rengeteget tanulni, amúgy mindenkinek nagyon ajánlom, és én is még tanulom, de hogy most már inkább fúziók vannak, és a fusion jazz, mint olyan, az régen, ez eléggé fusion jazz, az mindenkinek a fejében van egy hangzás, hogy ez miféle volt, a szinti hangszintől kezdve, a basszusgitár, meg a dob, minden, tehát hogy nem tudom, van egy kép, de most már a Thundercat is a Fusion Jazz kategóriában van benne, meg a Mononion, meg a, és meg a Louis Cole, vagy a, nem is tudom, mondhatnék olyan embereket, akik ebbe a Fusion Jazz kategóriában vannak, és ezek a gyerekek, fiatalok szerintem azt is akarják tanulni, hogy valami újat akarnak. Tehát szerintem most már konkrétan egy ilyen tantervbe bele kell ezt rakni, hogy mi az, hogy a mai kornak a zenélés, meg dobolása, olyanok vannak, mondjuk J.D. Beckett, amit most mondok, nem tudom, hogy kinek van meg, hogy azok olyan teljesen más arányok, technikák, gyorsaság, felfogás, totál más. Onnantól kezdve vagyunk Elvin Jones, J.D. Beck között, hogy akkora dolog. Tehát, hogy, és ők is ismerik, és tudom, hogy ismerik és hallgatják. Tehát ezeket a neveket, akiket mondok, azok biztos vagyok benne, hogy onnan jöttek, hogy végigmentek a Parkertől kezdve a Rollinsig, amit mondtál. Abszolút. És ezt végig is kell csinálni, csak most már bele kell kalkulálni a mostani időszakot is, mert ez így leáldozóban van, vagy így van, és érdekes, és jó elmenni egy ilyen koncertre, de szerintem érdemes tartani az iramot, vagy így figyelni,
3: könnyű
4: hogy mi megy
3: körül. Könnyű tartani egyébként? Ilyen iszonyatos információ áradatban, amik körülvesz bennünket?
4: Én egy kicsit utálom. Bevallom. Mert hogyha nem nézed az Instagramot, meg a YouTube-ot, meg a Week First, hogy milyen videókat tesz ki, hogy a Zildjian, vagy azokat a dobosokat. Ezek ilyen YouTube channelok, vagy ilyen, ha nem követed az interneten ezeket a trendeket, ezeket a dobosokat, ezeket a zenéket, akkor így lemaradsz, és így volt már mostanában ilyen 3-4 olyan előadók, itt mondtak, kortársaim, vagy akár a zenekar tagjaim is mondták, hogy mondom, hogy mi, kicsoda? Hát tudod, aki abban játszik, és annak a basszusgitárosának, a húgának, a testvérének, és hogy kiderül, hogy tök jó, csak nem ismertem, mert már egyszerűen ömlik rám, és nem tudom felfalni annyira.
3: Jó, menjünk vissza egy picit teljesen a kezdetekig. Most visszanézek itt rád, Fészek, hogy... Kíváncsi vagyok, hogy honnan jöttetek. Úgy értem, hogy milyen családból, hogy jött a zene szeretet, miért ez a hangszer, amit választottatok, ilyesmiről egy picit, ha beszélgetnénk. Fészek?
5: Én 6 éves koromban kezdtem el gitározni. Nekem a bátyám egyszer úgy döntött, hogy gitáron szeretne tanulni, és egyébként ez a művészetek iránti érdeklődés, vagy a zene szeretet, ez jelen volt a családunkban. Édesapám, ő színházban tevékenykedik a mai napig, és igazából ez a színpadi előadásmód, meg a színpadi jelenlét, ezek a körülmények, ez mindig így ott volt így gyerekkorunkban is, és engem valahogy így a gitár központú muzsika kezdett el érdeklődni, vagy azt találtam meg így egészen kicsiként, ami nekem izgalmas volt, az akkori gitártanárom segítségével, és szép lassan, ahogy én is elkezdtem a hangszeren tanulni, utána volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy én ezt komolyan szeretném venni, amikor Tátrai Tibort hallottam először.
3: Hát azt mindenki gondoltuk, ezzel komolyan szeretném venni, igen.
5: Azóta ezt neki is elmeséltem többször is, meg azóta ő igazából rájöttem, hogy az első ilyen teátrai élmény az mindenkinek meghatározó.
3: De akkor is, még nekem is, tehát igen, pedig igen, nincs köze a
5: gitárhoz. Igazából az volt egy annyira energikus koncertesemény, hogy utána én kizárólag ebbe fektettem úgymond az energiámat, és a Kőbányi Zenei Stúdióba 2016-ban vettek föl, ahonnan úgymond így elindult kicsit így a jelenlétem a zenekarokban, vagy így a budapesti zenei életben, egy kicsit ebbe a vérkeringésben megismerkedtem nagyon sok zenész kollégával, nagyon sok segítséget kaptam az akkori tanáraimtól, értelemszerűen magán a hangszeren, hangszertechnikai gyakorlati dolgokban, illetve ők segítettek így az első zenekarokba vagy produkciókba bekerülnem. Idősebb Tornoszki bácsi hatására kezdtem el a jazz iránt foglalkozni, illetve az, hogy a jazz standardekre történő improvizatív játék, azt így általa ismertem meg, vagy hogy miatta kezdtem el ezért nagyon komolyan foglalkozni, mert később egyébként a tanszakra is jelentkeztem, meg ugyanúgy megmaradt ez az érdeklődés az életemben, hogy a jazz is jelen legyen.
3: De... Ez olyan érdekes egyébként, hogy bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy tényleg úgy van, hogy valahogy ez a műfajról, ha elkezdek bárkivel beszélgetni, és hogy ki volt az első, vagy milyen hatással volt rá, hogy valaki mindig mond egy nevet, és nem feltétlenül az előadó nevét, hanem hogy ki az, aki megmutatta neki a műfajt. Mert egyébként valahogy ezzel nehezebb találkozni csak úgy. Ez nem jön úgy feltétlenül szembe vele.
5: Igen, meg én azt gondolom, hogy mindig kell valaki, aki egy kicsit így guide-ol ebbe a műfajba, mert én, hogyha mondjuk 13-4-5 évesen találkoztam volna ezzel a műfajjal, akkor nem biztos, hogy tudtam volna úgy dekódolni azokat a zenei eseményeket, amik a zenén belül
3: el.
5: Történnek, hanem szerintem kellett.
3: A gyerekemmel, úgy értem.
5: Ja.
3: Igen, most kivételesen ő is itt ül itt a fal túloldalán, és tudna erről mesélni, hogy hány évesen cipeltem Robert Glasper és egyéb koncertekre. Lehet, hogy ez voltak.
5: Szerintem ez mindenképp hatás, csak fontos, hogy legyen valaki, aki egy picit segít abban, hogy elmondja, hogy itt most mi történik, vagy mire kell figyelni, vagy hogy kell ezt befogadni. Értelmeszerűen olyan is van, hogy valakire ez a műfaj olyan hatást gyakorol, hogy már ez a szórakoztató vagy élvezeti érték már így rögtön az elején megvan. Nem tudom, mondjuk a Kind of Blue-t ezt szerettem meghallgatni. Azt akkor is, mikor fogalmam se volt, hogy ott most egyébként a zenei.
3: Az olyan, mint a Tarkovszkijnak az Andrei Rubio filmje, amivel én 15 évesen találkoztam, és a filmtörténet egyik legnagyobb alkotása, de hát körülbelül annyit ért belőle egy 15 éves gyerek, mint nem tudom, ami akármilyen matematika képletből, amit egyébként életében nem látott, de valahogy az ember mégis érzi azt, hogy zsenikkel találkozik, vagy gyomrod mélyén, vagy nem tudom, hát ilyen a Kind of Blue is.
5: Igen, most így példának ez jutott eszembe, de hát igen, mindenképp az ilyen jelenlegi kedvenceimet, vagy azokat a zenei hatásokat, akik úgymond formálták a stílusomat, vagy a
3: erről meg fogunk beszélni, egyébként erre kíváncsi vagyok.
5: Az mindenképpen mondjuk ezeknek az iskolai éveknek, vagy a tanáraimnak, vagy az akkori zenész barátaimnak, akik akkor körülvettek, azoknak köszönhető. Igen.
3: Ádám?
6: Igen.
3: Rendes kisfiú voltál, és már óvodában is. Mi volt a jeled?
6: Sárkány. Én zenész családból származom, mind a két szülőm klasszikus zenész. Édesapám a fesztivál zenekarban, édesanyám Magyar Rádióban dolgozott, úgyhogy ilyen formán az egész életemet és a gyerekkoromat egy zenész családban töltöttem, és szívtam magamba ezt az életmódot, és azért nyilván nagyon hálás vagyok, és viszonylag korán már ilyen 3-4 évesen, mivel rengeteg időt töltöttem velük próbákon, meg koncerteken, mivel nem tudtak minket hova tenni az öcsémmel, ezért meg szerettünk is járni koncertekre. A Kármira Buránát játszották a Zeneakadémián, és mai napig emlékszem, hogy hol ültem a kórus, ahol szokott ülni ott fönn a kakasülőn. És a Kármira Buránát játszották, ami tele van ütőhangszerekkel, és az olyan hatással volt rám gyerekként, hogy mindenképp ezzel akartam foglalkozni életemben, és akkor be is irattak zeneiskolába 6 évesen, de természetesen klasszikus tanulmányokkal kezdtem. És azért viszonylag gyorsan kiderült, hogy ez nem az én műfajom, mert hogy ennél én szabadabb szellem vagyok, és nagyon szerettem, nagyon sokat tanultam belőle, végigmentem szépen ott a ranglétrán, megtanultunk mindenféle ütős hangszereket, timpanizni, szilofonozni, stb. De amikor ugye eljött a kamaszkor, akkor beütött a rockzene, beütött a progresszív műfajok, és egy picit a jazz is, és aztán átkerültem Nestor Ivánhoz, aki, tehát senkinek nem kell bemutatni, aki jazzzel foglalkozik, vagy foglalkozott, ugye volt az első talán magyar olyan dob tanár, aki egy nagyon komoly pedagógiai érzékel és egy nagyon komoly rendszert hozott ide, és ő nála kezdtem el fiatal rockerként jazzt tanulni. Nem feltétlenül vágytam rá, hogy én jazzt tanuljak, csak az érdekelt, hogy mivel hogy én rockzenét hallgattam, tehát sem hagytam ki a klasszikusokat, Deep Purple, Led Zeppelin, Hendrixet, meg ilyeneket, és aztán jöttek a modernabb dolgok, szerettem volna nyilván a technikai és elméleti dolgokat megtanulni, amit úgy gondoltam, hogy csak egy ilyen tanártól tudok megtanulni, pláne akkor a 90-es évek végén. És ő nagyon, nagyon szépen kinyitott engem, nagyon sok mindenben guide-olt, és rengeteget köszönhetek neki. Alapvetően a dobóráink nagy részében improvizáltunk, semmi más nem csináltunk. Tehát, hogyha ott volt egy kamasz kisfiú, vagy nem kisfiú, de így, és hát lentek, fentek, minden kamaszkori vívódások, meg minden, és akkor látta, hogy nem tudunk most miről beszélgetni, nem technikai dolgokkal foglalkozni, akkor csak leültünk, és így improvizáltunk, és hát nyilván 10-ből 9-re hasra estem bármiben, amit csináltunk, de tök jó élmény volt, és ez egyrészt, hogy megtanított nyilván szabadon gondolkodni, megtanított erre a rendszerre, és nagyon hálás vagyok neki ezért, és aztán jött nekem Kőbánya, ahol nekem még volt alkalmam olyantól tanulni, mint Babos Gyuszi bácsi, Jávori Vili bácsi, vagy az Egon, Solti János volt a mesterem, Samkó János. Tehát azok az emberek, akik még a régi érába már nagyon komoly szaktekintélyek voltak, és rengeteg tudással, tapasztalattal, iszonyatos szeretettel voltak felénk, és mindig arra ösztönöztek, hogy csináljuk meg a saját dolgunkat. És nyilván itt kapcsolódik be az, hogy én ott alapítottam a zenekaromat, a Special Providence-t, ami egy fúziós dolog, amiért valószínűleg engem ebben a műsorban meghívtak.
3: És főszerkesztőm bólogat és mosolyog.
6: Tehát, hogy mi ötvözni akartunk különböző műfajokat, egyikünk se volt jazzista, és sose akart az lenni. De nagyon szerettünk volna mindent megtanulni a hangszerünkön, és ezen a mai napig rajta vagyunk. És a tanáraink ebbe partnerek voltak és támogattak, és sőt ott voltak az első szány próbálgatásainknál. Sose felejtem, hogy Babos Gyuszi bácsi eljött az első Rézmános koncert, ahol 12-en voltak, plusz még ő. És tényleg annyira komolyan vették, és annyira látták bennünk az a tenni akarást, meg tényleg úgy gondolták, hogy valami egyedi születik, hogy nyilván ez csak arra sarkalt minket, hogy folytassuk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy tőlük tanulhattunk még, és szerintem nagyon sokat köszönhetünk mindnyájan, hogy végül is sikerült egy olyan ösvényre lépni, ami a sajátunk, és senkit nem nagyon akartunk sosem követni se, másolni se, és hogy ez most jó vagy rossz, azt mindenki döntse el maga, de úgyhogy én innen indultam.
3: Te jössz, néztem. Bármilyen meglepő.
4: Én beleszülettem egy olyan családba, ahol már a nagymamám is színészettel foglalkozott, és amikor beleszülettem...
3: Ki volt a nagymamád?
4: Ez egy Videóton színpados, én fehérvári Aha. vagyok, és a Videóton gyár csinált, vagy így konkrétan így adott pénzt, és akkor még voltak ilyenek, hogy adott pénzt, hogy a dolgozó konkrétan színészkedjenek, és ez a színpad, ez most már 65 éves. És anyukám ott rendező volt, és most is az, és én oda születtem, és gyakorlatilag ilyen, nem tudom, nagyon-nagyon kiskorom óta a színpadon vagyok, csak én aztán rájöttem, hogy nem szeretnék ezzel úgy foglalkozni, hogy prózai módon állok hozzá a színpadhoz, úgyhogy elkezdtem...
3: Hová tanultál, és zenésztem.
4: Elvittek egy suliba, igen, Kodály módszeres suliba, nagyon sok kórus, és fellépés, és utazás, és mit tudom én. Aztán rájött, én is végignyomtam a klasszikus zenei nevelés, zongoráztam 6 évig, aztán egyszer csak elmentem egy vagy Berki Tamás koncert volt, vagy pedig Mohai Tomiék voltak Faxnival, már nem tudom. És a Mohai Győző dobolt, és ránéztem, és mondtam annyinak, hogy hát én nem szeretnék most már zongorázni, inkább dobolni szeretnék. És aztán beirattak hozzá, és akkor innentől nekem elkezdődött egy olyan turném az itthoni dobosokkal, nem azért, mert senkinél sem mindenki bevált, csak annyira szerettem volna mindenkihez elmenni, és akkor voltam a Mohai Győzőnél, a Delov Jávornál, a Berdis Tominál, a Jeszenszky Gyurinál, a Szendőfi Petinél, tovább, és így nagyon sok embernél tanulhattam, és aztán egyszer csak a Kodolányin kötöttem ki, ahol a Szendőfi Peti volt a dobtanár, és Baló Pisti, és nekem a Baló Pisti volt az, aki itt a fiúknak, aki kiemelik, és nekem a Pisti volt olyan, hogy így ja, hogy ezt így is lehet csinálni, hogy totál így már kiforgatom az egészet, amit eddig tanultam, és így teljesen szabadjára engedem a dolgokat. Hogy annyira ilyen ős ember a Pisti, tudom, hogy ezzel nem fog megsértődni, de egyszerűen annyira intuitív, és annyira, nem tudom, ezt tudom mondani, hogy ős ember, hogy az ő hozta ki bőlem azt, hogy ja, hát akkor ezt így is lehet. És aztán azóta csinálgatom, és megyek tovább.
3: Amikor én pici lány voltam, akkor én azt gondoltam, hogy a zenekarosdi az úgy történik, hogy akkor összeáll nem tudom hány ember, csinál egy zenekart, és akkor ők lesznek a Beatles, vagy az ABBA, meg még sorolhatnám, és akkor vannak ezek a zenekarok, és egy zenekarban játszanak, és aztán nem, én eszembe nem jutott volna ilyen, hogy van olyan, hogy session zenész. Miközben ez tök logikus, de hát mégiscsak ilyen fura volt számomra. Hogy ezt az ember választja ezt az utat, vagy így alakul, vagy ti kifejezetten ebben érzitek jól magatokat, hogy többféle formációban megfordultok, és többféle zenét játszatok, vagy vágynátok arra, hogy mondjuk azt mondhast, hogy a Beatles tagja vagyok?
6: Én vágytam rá, mivel hogy ugye zenész családból jövök, számomra összekötődött nyilván a zenész lét, meg a megélhetés is. Ugyanakkor iszonyatosan foglalkoztatott az is, és szerettem volna tényleg azt, hogy több műfajba kipróbálni magam is, megfelelni több műfajnak. És a klasszikus tanulmányaimnak köszönhetően, hála Istennek, meg nagyon sok zenét hallgattam, nyilván egész fiatalon nagyon jó zenei memóriám alakult ki, és tudtam kapcsolódni sok mindenhez. De ugyanakkor fontosnak tartottam azt is, hogy az embernek legyen egy saját gyermeke. És mikor Kőbányára kerültem, ott nagyon felgyorsultak a dolgok, és azt hiszem másodikosok voltunk, amikor ott bekerültünk végül is a budapesti, vagy a magyar session szcénába, már akkor a Gangsta Zoli és a Kártel tagjai, és a session zenései lettünk a Csiri Zolival együtt, akivel mi alapítottuk a Special Providence, tehát 22 évesen alapvetően volt egy session zenész oldalunk, és aztán volt mellett a Special Providence, amivel elkezdtünk dolgozni. És nekem ez az egész életemet végigkíséri, és ez a mai napig így van, hogy nekem ez mindig nagyon fontos volt. Sőt, aztán fontos lett az, hogy félig külföldön, félig itthon ez a dolog ugyanúgy álljon alá.

0: héten a Dash-sel játszottunk trappet, hip-hopot, és ma meg Special Providence próba lesz, mert turnénk van. Tehát hogy ez így annyira frissen tartja az embert, hogy vagyis engem legalábbis, és a hasonszőrű, a társaimat, akikkel együtt zenélek, annyira frissen tart, mert erre annyit kell készülni, és annyira képbe kell lenni mindennel, és annyit kell foglalkozni a hangszerrel, hogy ez tök jó, és tök motiváló, és tök szuper, és szerintem ez a kiégés elleni egyik gyógyír, vagy van ilyen?
1: Abszolút, értem.
0: Vagy ellenszer.
1: Nem, értem, abszolút értem, amiről beszélsz, én magam is hasonlóképpen élem az életemet, úgyhogy abszolút tudok vele azonosulni. Itt bőszem bologattál egyébként, hogy...
2: Igen, én az Ádinak a véleményével nagyon egyet tudok érteni, ugyanis magában ebben a session dologban nekem is az a, úgymond az inspiratív, vagy az izgalmas dolog, hogy folyamatosan megismerek új embereket, folyamatosan adódnak olyan alkalmak, olyan pillanatok, hogy egy-egy kedvenc előadómmal mondjuk együttműködjek, vagy egy-egy kedvenc hangszeres zenészemmel összesodor az élet, és ezek szerintem szakmailag tök nagy dolgok, vagy tök nagy pillanatok így, hogyha ezekre így visszagondolok, de mellette meg nekem személy szerint hiányzik jelenleg az, hogy valami önálló dolgot csinálok, és ezen fogok most dolgozni. De természetesen az, hogy tagja vagyok fixen jelenleg egy zenekarnak, ez a másik oldala ebben a dolgban, itt az Edi is mondott, hogy két lábon kell állni, úgymond. Igen, szerintem ez a harmadik lába nálam, hogy tagja vagyok egy fix dolognak, közben vannak session dolgok, és akkor kicsit így növekszik a harmadik lába projektnek, hogy egy önálló formációt szeretnék csinálni.
1: Meg egy picit az is benne van, nem ennek a létnek, hogy az olyan jó érzés, nem, hogy egyszer csak csöng a telefonod, és akkor azt mondják, hogy téged szeretnénk. És az olyan, abban van valami olyan szívet melengető, hogy mert akkor azt gondolod te, hogy akkor én alkalmas vagyok erre a feladatra, és ezt nem csak én gondolom így, hanem azok is, akik most engem éppen fölhívtak. Ne jazzálj, tessék, bővevel fejtsd ki.
3: Így van.
1: Így van.
3: De azt akartam hozzátenni, hogy máshogy szerintem nem is tudod megcsinálni ezt az egészet, mert nincs rá. Bár tök jó lenne egy zenekarba játszani, de nem lehet szerintem egy zenekarba játszani jelenleg.
1: Nem. Lehet a Maroon 5-ba dolgozni.
3: Hát nagyjából így.
1: De értem, amit mondasz.
3: De amúgy én sose bírtam ezt. Tehát, hogy én sem bírtam. Tehát, hogy nem. Sőt, azt is meg tudom mondni, hogyha lemegy van egy műsor, és ezt eljátszuk egyszer, aztán még egyszer, és már a harmadiknál úgy vagyok, hogy fú, te most mit csinálják ezt a félt, ha még egyszer úgy megcsinálom, hogy először kétszer, akkor saját magamat fogom felpofozni. Szóval muszáj folyamatosan valami újat csinálni, nekem is, még a zenekaron belül is, és aztán még az, hogy van egy fix zenekar, és mellette meg munkák vannak, az meg ugyanez, de hogy kell frissíteni folyamatosan, és épp ez valószínűleg onnan eredeztethető, hogy jazz és improvizáció, hogy nem lehet, nem tudok fixen ugyanazt eldobolni, nem tudnék egy műsor, egy zenekarba hátul 2/4-et dobolni végig.
1: Egy jó 2/4.
3: Jó, az nagyon jó, az... igen, csak...
1: Anyagilag is meg tudom oldani az életedet, csak mondom. A bididet, te doboltad volna föl annak ide, akkor lehet, hogy érted, most nem itt ülnél. Na jó, viszont jöjjön az első bejátszó. A koncert 2022. december 1-én volt itt a Műpában, a Kaltenecker Markó, előadott mű az Unexpected, szerző Kaltenecker Zsolt és Markó Ádám, ebbe egy picit hallgassunk bele.

0: Milyen emlékeket őrzöl egyébként Ádám erről a koncertről? Mert itt az előbb azt mondtad, így mikrofonon kívül, hogy te nem fogsz belehallgatni. Jó, csak vicceltél, tudom, de mégis. Milyen emlékek jönnek föl benned ezzel kapcsolatban?
1: Ez egy nagyon komoly koncert volt, nagyon készültünk rá, és a Műpába játszani mindig ilyen különös teherrel bír, vagy, de ilyen jó értelemben, mert nyilván van itt egy ilyen ünnepélyes és egy ilyen intézményes hangulat ennek, ugye itt játszani, ami egy ilyen extra nyomást ad, de közben meg nyilván imádja az ember, de ezen sikerült felülkerekedni, mivel már sokszor játszottunk itt, és most ez a koncert tévéfelvétel ellenére is, meg minden ellenére nagyon elégedettek voltunk vele a Zsolta, de nagyon izgultunk.
0: Egyébként miben más, most szándékosan rád nézek, fészek a Azaria kapcsán, hogy te hogy élted meg annyi ember előtt játszani, vagy amikor még egy kis klubban játszol, mi a különbség benned? Értelmszerűen azt tudom, az a különbség, hogy ott talán 10 000 ember áll, itt pedig csak lehet, hogy 100, de hogy zenészként neked ez mit jelent?
2: Én alapvetően mindig izgulok, tehát hogy ez független attól, hogy mekkora helyszín, meg mekkora közönség van, viszont szerintem egy koncertnek a sikere úgymond, vagy zenészként, hogy mit értékelünk, sikeres koncertnek az legkevésbé azon múlik, hogy mekkora az esemény, vagy hogy hány fő van a közönségben, hanem leginkább szerintem az ad egy plusz töltést, vagy egy plusz izgalmat, hogy mik úgymond így a zenei történések a zenekaron belül, vagy hogy milyen reakciók vannak egy-egy koncerten.
0: Egyébként egy ilyen nagyon nagy koncerten össze tud úgy kapaszkodni a zenekar, mint egy kis klubban, vagy...
2: Abszolút, igen.
0: Ez független a színpad...
2: Értelemszerűen egy... Tegyük, tehát, hogy most konkrétizálva az Azaria produkcióra, ez egy nagyon fixen bepróbált műsor volt, amit a Dani is mondott, hogy ő például ezt a programzenét ő kevésbé szeretné játszani, vagy kevésbé érzi magáévá. Én egyébként ezt ugyanúgy magaménak érzem, meg szerintem ez egy király dolog, hogyha nem tudom, mi dolgoztunk 2-3 hónapot akár azon a műsoron, és igazából az is ki volt találva, hogy melyik pergőt és melyik lámpa gyúlik föl. Szerintem ez maga egy...
0: Ott a show része hozzá van téve.
2: Az nekem mindig egy izgi dolog volt, és az, hogy az még izgalmasabb szerintem, mikor ilyen kötött zenén belül ugyanúgy meg tudjuk találni azokat a réseket, vagy azokat a helyeket, ahova beférnek éppen az újdonságok, vagy azok a dolgok, amik éppen ott a pillanatban születnek meg.
3: Na ez az.
0: erre vártunk, hogy fölébredj, de tessék.
3: De nem, erre gondoltam, hogy ezek, hogy így, amit elmondtál, még a pergő automatizálást, a fénnyel, azt is élem. Csak hogy ahogy a közülöttel lévő részek, aha, akkor van az, hogy itt ez más volt.
2: Igen, de ugyanúgy mondjuk a szóló részek ugye improvizatívak nagy részt, tehát hogy megvan ugyanez a jellege szerintem.
3: Ja.
2: Egy kötött műsornak is. Igen, az, hogy mi a különbség mondjuk egy nagy, vagy egy kis helyszínes, vagy egy kis létszámú koncertben, nekem én nem nagyon teszek különbségetben. Nekem most pont úgy jött ki májusban, hogy játszottunk az egyik hétvégén 3 Puskás Arénát, utána a következő héten meg a BEC-ben volt diplomakoncertem. És hogy mind a kettőnél rettegtem az elején, csak az egyiknél azért, mert láttam, hogy mekkora az a színpad, meg mekkora az a kifutó, meg mekkora az a teltház elsőre. Nagy Mákonban ugye egyébként ez kb. 1 vagy 2 szám után változik, vagy akkor átmegy egy másfajta jelenlétbe, és a BEC-ben meg ugyanez volt, hogy lenéztem, és ott vannak azok a általam nagyon nagyra tartott szakmai tekintélyel bíró zenészek, akik meg hallgatják, hogy éppen most ott...
0: És hogy sikerült?
2: Visszahallgattam, én hallom benne, amik a hiányosságok, vagy amit majd fejleszteni kell, meg csiszolni, de összességében szerintem jól sikerült. Olyan számokat játszottunk, amiket én szeretek, meg olyan zenét játszottunk, amiket én szeretek, meg olyan emberekkel játszottam, akiket én szeretek, úgyhogy ez...
0: Manapság egy ilyen diplomaosztó koncerten mik az arányok, hogy mondjuk mi a klasszikus régi standard, mi a mit tudom én, ami most nektek nagyon nagy kedvencetek, és mondjuk a saját magatok által írt darab, mi az arány?
3: Fú, hát szerintem ilyenkor fele-fele szokták legalább kérni, és örülnek annak általában, hogyha van valami saját. Sőt, szerintem annak örül, vagy én most már arra örülnék, hogyha valakit azt hallanám, hogy nem újra és újra, hát tudom én mit most, bármilyen standardet. Ja. De az is tök jó, csak hogy így megnézzük, hogy akkor az hogy megy, de hát ezt úgy is tudják azok, akik tanítottak, hogy megy. Szóval az érdekes szerintem, amikor valaki sajátot visz mindenképpen. És szerintem legalább már fele-fele arányba szokott ez menni. Amúgy most már tökösebbek az emberek szerintem, mint régen. Amit a fiatalok, vagy én azt látom, nálam fiatalabbak, hogy nekem ennyi izém lett volna önbizalmam, akkor az jobban ment volna. Nekem kevesebb volt akkor, meg most is akár.
0: Egyébként ti mindannyian foglalkoztok saját zeneszerzéssel?
3: Igen.
0: Igen.
1: Nem. Én nem foglalkozom zeneszerzéssel.
0: Sosem nem is merült föl benned ez?
1: Nem, hát hangszereléseket inkább, de én ezeket rábízom azokra, akik ehhez értenek, meg fantasztikus társaim voltak ebben mindig is. Én inkább a menedzsment és a háttér és az operatív dolgokban voltam mindig erős. Én is menedzseltem a zenekart az elejétől kezdve, és aztán amikor ugye senki nem akarta nyilván elvállalni, mert hogy instrumentális és eladhatatlan és stb. És aztán amikor elkezdtünk már Európa szerte turnézni, meg jártuk a világot, és elindult a dolog, akkor nyilvánvalóan már átvette volna bármilyen menedzser, de akkor megmondtam, hogy már...
0: Hát akkor szia, igen.
1: Köszi, nem kell, mert már most már teljesen felesleges. Úgyhogy én ebben értem ki, ebben élem ki a kreativitásom, meg nyilvánvalóan a saját részeim megírásából, de volt, hogy riffeket írtam dalokba, mármint ritmizálását, most nem mondtam meg, hogy most egy C-fél szűket fogjon le a gitáros, de hogy így, igen.
0: Egyébként valóban nehezebb eladni egy produkciót, hogyha nincs egy énekes lány, igen, vagy egy énekes fiú.
1: Valóban.
0: Ez miért? Tudom egyébként, ez ilyen álnaív kérdés volt, de miért van ez így? Erre is tudom a választ, de azért kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Hát valamit gondolsz, tessék.
3: Nyugodtan.
1: Te előbb gondoltál.
0: Igen.
1: Látom.
0: Mondja te, mert neked mélyebb a hangod.
3: Nem tudom, szerintem csak jobb, én azt gondolom, hogy jobban tudnak kapcsolódni, meg jobban érzik, hogy akkor ott egy ember, rá kell figyelni, hogy énekel, és akkor jön a szájából a szöveg, meg ezt értem.
1: Pontosan.
3: De az, hogy ott az mit csinál, nem értem. Valahogy ezt tudom.
1: A szöveghez való kapcsolódás, igen, a személyhez való kapcsolódás.
0: Énekelni mindenki tud, ezt is érzik az emberek. Hát jó, hát nyilván nem, de hogy ők úgy gondolják, hogy hát azt én is, igen, tudok, hát én is tudok énekelni, igen. És arra, hogy könnyebb kapcsolódni.
1: Alapvetően abszolút egyetértek ezzel. Nekem mindig, vagy nekünk, amikor elkezdtük, mindig azok a zenekarok voltak az ikonok, a Tribal Tech, vagy bármilyen olyan fusion formáció, ahol a Vinnie Colaiuta, vagy Dennis Chambers, azok a fusion formációk, a klasszikus fusion formációk, a elképesztő zenészek és kvalitású muzsikusok csináltak zenét, tehát nem önkielégítés zajlik egy 90 perces lemezen keresztül, hanem muzsikálás és alázattal, de ugyanakkor, amikor szólózásra kerül a sor, akkor nyilván ami a csövön kifér. Nekünk ezek voltak akkoriban az ikonjaink, és úgy gondoltuk, hogy ezt mi saját magunkra formálva, a jazz-t, a metállal, elektronikus stílusokkal ötvözve mi ezt, ilyesmit szeretnénk csinálni, és aztán csináltuk is.
3: Egy dolog csak eszembe jutott, hogy ez az énekes, és hogy figyelik az emberek, és tudnak kapcsolódni azzal kapcsolatosan, és az előző, hogy ez a bejátszás, ami a műpával készült, és hogy a műpában miért más játszani. És szerintem ez azért van, mert itt az embereknek kikapcsolják a telefonját, leültetik őket egy székbe, lekapcsolják a villanyt, és azt nézik, hogy mi történik ott, és hogy attól függetlenül, hogy ez most énekes vagy instrumentális, figyelnek nagyon. És ezt a figyelmet nem biztos, hogy megkapod akár a BEC-ben is, vagy az Opusban, vagy a Kistarcsai Kolbásztöltő Fesztiválon, hanem, mert itt viszont megkapod, és ha énekes, ha instrumentális, azt érzed, hogy így mindenki figyel, és el is várják tőled, hogy ez megtörténjen, ez az extra dolog, és te is így felspanolom vagyok, hogy ez magad, hogy ez jól sikerüljön, és szerintem ezért is más, és csak ezt el akartam mondani, hogy ez Én például a Jazz Ahead-en tavaly, amikor játszottunk a Gyémánt Bálintékkal, akkor éreztem azt, hogy na most tényleg figyelnek. Nagyon hosszú ideig játszottam, sok koncert volt, és az volt egy, nem tudom, ez áprilisban volt, és 4 hónap eltelt mondjuk a... Ez nem is tavaly volt, hanem most. 4 hónap eltelt, és akkor éreztem azt, hogy hogy kimegyünk, tapsolnak, leülünk, csönd van, és megy a koncert, és mindenki figyel. Hát
0: ez hihetetlen. Mert ideig eljön jegyet, az nagyjából tudja, hogy mire jön, és az még úgy szereti is a műfajt.
3: Igen, de itt extra figyelem szerintem abszolút. A műpában, hogy ilyen nagyon...
0: Abszolút.
3: Színház, tényleg rácsukják az ajtót, és akkor tessék.
0: Ki nem engednek, kéne, ezt most végig kell hallgatnod. Na hát nekünk meg a következőt kell végig hallgatnunk, mert van még egy jogi áll. Azért ő a jog itt a mellettem ülő Dani, mert hogy a zenei bejátszó hozzá köthető, hivatalosan is elmondom, hogy csak Dani Zlagdát, Szabó Dániel Ferenc. A koncert 2024. február 16-án Gyémánt Bálint, Vortex of Silence, az előadott műcíme White Lies, előadja Gyémánt Bálint, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc.

0: Erről egy nagyon édes történet jutott eszembe, erről a jajogásodról, hogy jaj. Ez a nem tudok semmit, ne hallgassátok meg. A 90-es években történt, hogy a Makovics Dénes fantasztikus zenész kollégánk odajött a tanszakhoz, és a Vajdovics Árpé, aki éppen akkor volt tanszakos basszusgitáros, kérdezte, hogy azt mit tudsz játszani? Nem, én nem tudok semmit, nem, na, vedd a kezed, bangszert, játszál valamit, nem szeretném, és hát kénytelen volt, kezébe vettem, hogy tényleg nem tudsz semmit.
1: Szállottam. A Pegéről tudok egy olyan szalit, hogy elesett a lépcsőn, hátra nézett a lépcsőre, és azt mondta, nem tudsz te semmit. A lépcsőre.
0: Hát ez ilyen jazzista dumák egyébként, tényleg. Mi az a műfaj, amivel még soha életetekben nem találkoztatok, de valahogy mégis vágynátok rá, hogy egy olyan típusú produkcióban részt vegyetek?
1: Olyan műfaj, amivel még soha nem találkoztunk?
0: Úgy értem, zenészként, hallgatóként, hanem kifejezetten nem ültél még, mit tudom én, népzenei koncerten még nem játszottam. Most csak mondtam valamit.
1: Hát amúgy én...
2: De nem vágyom. Viccen kívül, bocsánat. Én rockzenekarban játszottam, viszont én rockzenekarban dobolnék. Ez egy ilyen nagyon régi vágyom, hogy még de kizárólag 100 fő alatti vidéki csárdákban. Igen.
0: Ilyen típusú?
2: Igen. Tehát, hogy
0: 100 fő nagyon alatti vidéki csárda.
2: Igen, ilyen nagyon sarkas.
3: De kapura.
1: Kapura.
0: Hát akkor szeretném felhívni a figyelmét a hallgatóknak, hogyha esetleg
3: Fészek
0: valaki...
3: Rockben, most alakult
0: igen,
3: meg.
0: Hogy Fészeknek tudna egy ilyen Fészekklubot létrehozni, akkor tegye meg, és én, engem befogadsz egy dal erre?
2: Természetesen.
0: Köszönöm szépen.
2: Feldolgozások.
0: Csodálatos. Hát akkor alakul a zenekar, egy dobének már van, vagy gitárének van. Tehát, hogy na, akkor menjünk tovább. Tessék, mire vágysz?
3: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én most nekem mindenre meg van, amire vágyok, már mint zeneileg, és rengeteg a feladat. Játszom jazzt a Kaltenecker Zsolttal, duóba, ami modern jazz, de végül is jazz, és játszom a legfelkapottabb előadókkal, fiatalokkal, játszom Rutka Robival, színészekkel, ami megint egy másik feladat, és egy másik nagyon nemes szerep, és itt van a Special Providence-nek, most lesz a 20. jubilómia, amit három koncerttel fogunk most megünnepelni majd novemberben, és ott meg végigmegyünk az egész diszkográfián, és úgyhogy inkább elmélyíteném a dolgokat még jobban, meg ha már vágyok valamikor inkább elektronikusabb irányzatokra, amit tervezek majd így behozni, mert az nagyon leköt, nagyon meditatív dolognak gondolom, így dobosként. Ilyen szenzori percussion-ös dolgok, ami még nekem nem volt. Mondjuk erre mindenképpen vágyom. De amellett meg nyilván ezeket elmélyíteni. Ez is egy szép feladat.
0: Megint a végére maradtál, amúgy de nem úszom meg, tessék.
1: Nekem is minden tök jó, de hogyha ez ilyen kérdés volt, hogy ilyen viccből mire vágyok, amúgy én tényleg végig brácsáznék egy népzenei koncertet. mert az olyan szerep, hogy nagyon durva szerintem. Én mindig azt hallgatom ott, hogy Jézusom. De meg például az is eszembe jutott, hogy indiai zenét játszani, hogyha én ezt annyira tudnám, hogy így ennyire tudjak figyelni, követni, számolni egyszerre, és úgy tablázni, te meg, de hát ez a kettő így eszembe jutott, csak így most így vízből, de amúgy tök jó lenne.
0: Itt volt a Ravi Shankar, és kint voltunk a koncerten, és őszintén mondom nektek, hogy ültem a gyermekem apukájával, aki szintén zenész, bőgős basszusgitáros, és mondtam, hogy egymásra néztünk, és nem tudtuk, hogy ez még a hangolás, vagy elindult a koncert. De tényleg semmi egyszerűen annyira különleges hangzás volt, amivel addig viszonylag ritkán találkoztunk, hogy így egymásra néztünk, és mondtuk, ez koncert, vagy még esetleg még történik előtte valami.
1: Én totál más, a Tóth Pistivel, aki a Fossilsba gitározik, vele voltunk pár alkalommal Szalai Petinél, csak hogy így magyarázza egyáltalán, hogy így mi van.
0: Jó, tehát és akkor először kell egy csárda, a 100 fő alatt, és ott ezt szeretnél.
2: Félig vicceltem, igen.
0: Nem, ezt most nem komolyan.
2: De visszatérve.
0: Igen, és neked pedig akkor egy nép...
2: Nem mosom le magamról.
0: Szedünk össze, ahol brácsázhatsz.
1: Ja, de van bármi
0: de brácsáz van, vagy bármi előképzettséged egyébként?
1: Nincsen.
0: Nincs, így, értem.
1: Azért, de...
0: Jó, ezért értem. Jó.
1: Amúgy pont a Műpában volt egy koncert, szerintem az Lajkó Félix volt, és Brasnyó Antal volt, és Csóri Sándor volt a ketten voltak brácsások, és leszakadt a fejem. Mm. Akkor a time volt, hogy megőrülök. Tehát amúgy szerintem nagyon nagy dolog a brácsázás, de mondom, a táblázás is nagyon jó lenne.
0: Jó, hát egészen furcsa információkat szedtek. Bocsánat, még bele beszéltem, amit még akartam.
2: Igen, tehát egy kicsit itt kimossam magam ebből a dolog. Nem, egyébként valamilyen akusztik jazz formációt, azt abba szívesen részt vennék. Még nekem is egyébként hasonló így a jelenlegi palettám, mint az Ádinak, hogy van pop projekt, van jazzese projekt, van rock, mindenféle. Viszont az, hogy alapvetően szerettem ezt a zenét gyakorolni, meg nyilván van mit fejleszteni, és hogy erre tök jó lenne egy olyan projekt, ahol ezt élesben tudnám gyakorolni.
0: Egyébként most eszembe jutott egy kérdés, és ez különösebben nem feltétlenül elnézéseteket is kérem, mert nem kifejezetten csak a fészekre vonatkoztatnám, hogyha valaki egy ekkora produkcióban muzsiká, mint te, ugye az Azaria, hogy annak az pláne egy ilyen pici országban, hogy az a tud hátránya lenni, hogy egy puskás után nem tudtok bemenni egy kis terembe, ezért a koncertek száma drasztikusan csökken? Tehát, hogy ti közel sem tudtok mennyiségben annyit játszani, mint amennyit szeretnétek, pont azért, mert nem tudtok egy kisebb koncertelembe bemenni?
2: Hát ez jelen esetben erre a produkcióra igaz, de természetesen ez koncepcionális dolog. Tehát, hogy nálunk ebben a szezonban ez volt a koncepció, hogy fesztivál koncertek, illetve úgymond nagy koncertek, tehát, hogy természetesen ami a jelenlegi formája a produkciónak megvalósítható olyan helyszíneken játszottunk. De emellett hál' Isten vannak olyan projektek, amikkel megjátszom kisebb rendezvényeken, vagy kisebb fesztiválokon, vagy kisebb színpadokon. A kisebbet nem pejoratív értem ehhez
0: abszolút
2: képest, hanem mondjuk a Művészetek Fesztivál, amint számomra egy nagyon kedves koncerthelyszín, oda örülök, hogy van lehetőségem elmenni más projektekkel, mivel szeretem azt a fesztivált. Tehát, hogy erre értem.
0: Mitán nagyon sokféle stílusban játszotok, mi az, ami elmondható azzal kapcsolatban, hogy mennyire más hozzáállást igényel, hogyha mondjuk rockzenét játszol, popzenét játszol, jazz játszol, hogy nyúlsz a hangszerhez, hogy mi az attitűd, ahogy leülsz, és tudod, hogy ma ilyen típusú zenét kell játszani. Van-e különbség?
3: Szerintem mindenképpen van különbség, és az arányérzék itt, ami nagyon fontos szerintem, és onnantól kezdve nyilván lehet ugyanabból az eszköztárból építkezni, meg gondolkodni, csak az arányérzék, tehát az, hogy mi fér bele, meg mi nem fér bele. És nyilvánvalóan egy session produkcióban, egy pop produkcióban a muzsika kiszolgálása, az adott műfaj kiszolgálása, hogy nem játszok be egy ötös csoportosítás, egy szextolás filt egy popdalba, mert az énekes azt se fogja tudni, merre van a monitor láda.
0: Illetve ha tudja, akkor hozzád vágja.
3: Igen, valamint. Tehát, hogy ezeknek, de szerintem, hogyha valaki csinálja, és van gyakorlata maga, mint session zenész, és van arányérzéke, meg valami stilisztikai érzéke, és kellően érzékeny a zenére, akkor ez szerintem így magától jön, és nyilván kialakul idővel, 20 évesen még nyilván csomószor belefutottunk olyanba, hogy sose felejtem, egyszer Neotomba helyettesítettem, és valahol játszottunk, és le voltam gyűgözve egyébként, hogy így milyen energia van az Évában, meg az összes szüleimmel korábbi zenészekben, és akkor már a második buli volt, és akkor egy kicsit elkapattam valamelyik dalba magam ilyen félként, és így rám nézett a végvárjátem gitáros, csak így kicsit kevesebbet, jó?
0: És valószínűleg igaza volt egyébként.
3: És abszolút igaza volt, de hát ezek leckék, és ezeket így on the fly menet közben tanulja meg az ember, de szóval de arányérzék.
0: És valószínűleg egyébként akkor azt gondoltad, hogy most mindenkit lenyűgöztem, hogy
3: nem, alapvetően nem az volt a cél, hogy lenyűgözzek bárkit, csak nyilván az ember próbálgatja, hogy mi fér bele, meg mi nem.
0: És sárkány. Kijött az óvodai jel.
3: Nem, az papírsárkány volt.
0: Jó, papírsárkány.
3: Tudod, az a rombusz alak, és egy ilyen nagyon rossz cérna alul.
1: Igen, nekem vödör volt a jelem.
3: De nagy. Neked?
2: A jelem? Igen. Nekem falebél volt.
3: Gyerekek, akkor kapcsolódik. Ez a három.
0: És nem gondoltátok volna, hogy el kell mondjatok az óvodai jeleteket egy ilyen műsorban. Tessék, hát akkor a levél gazdája még.
2: Én egyet értek az Eldival, szerintem tökre jól elmondta ezzel kapcsolatban a dolgokat. Még annyi jutott eszembe, de az is szóba került ma, hogy ha egy előadó meghív egy hangszerest, vagy egy playert, ő már valamire számít, hogy ott mit fog kapni. Tehát, hogy általában egy bizonyos idő után mindenki hozza magával a saját hangzásvilágát, meg egyéniségét, meg szókincsét minden olyan produkcióba, ahova meghívják. Nekem nagy példaképpen például a Steve Lukather, vagy a Michael Landau, akik ugye a régi ilyen LA Session-be ilyen kiemelkedő formák voltak, nem tudom, egy nap feljátszottak 20 lemezt, meg ilyesmi, meg Jeff Porcaro, meg nyilván nagyon sok akkori hangszeres a Michael Blackertől, de hogy ott is szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogy a Lukathernek a szandja, vagy a karaktere az megvan, mondjuk a Michael Jackson mögött is, vagy a Kenny Loggins, vagy a Toto, vagy akárhol, ahol éppen felkérték, és nyilván idomul maga a játékmód éppen az aktuális előadónak a karakteréhez. És szerintem ez egy tök izgalmas játék, hogy egy picit így beilleszkedni abba a zenei környezetbe, de közben ugyanúgy megtartani azokat az egyéni vonásokat minden hangszeresnek, amivel rendelkeznek.
1: Igen, mind a kettővel egyetértek. Én még azt tenném hozzá, hogy mindig szoktam mondani, mert magámban is szoktam tanítani, és két dobbal egymással szembe, és így mindig jönnek hozzám az emberek, és totál máshogy szólnak a dobok. És azért, de tényleg mindegyik folyamatosan máshogy, és ez azért van, mert folyamatosan hangolom őket. Szerintem nincs olyan, ezen a héten is 4 buli lesz, és 4 teljesen különböző lesz, és folyamatosan hangolnom kell föl, le, tompítom, nem tompítom, ez a cintányér, ez a izé, és hogy egyfolytában így ezzel is kell játszani. A másik meg az, ami szerintem még fontos, hogy például amikor ilyen intenzívebb, vagy ilyen fusionösebb, vagy rockosabb, vagy hogy mondjam, buli van, akkor nekem rendesen fel kell szívnom magam, mármint, hogy így vőzébb, mint hogyha mennék edzésre, mert nekem pont a médium meg a lejjebb lévő dolgok, azok kényelmesebbek, és amikor egy ilyen van, vagy mit tudom, egy szabadtéri buli, és sokan lesznek, vagy mit tudom én, vagy olyat helyettesítek, akkor ott nekem rendesen meg kell magamat így kicsit fel kell pumpálnom. Szóval így, rá kell készülni nagyon előre. Így, én ezt mondanám.
0: Végére maradt egy ilyen gyakori kérdés, ami a végére szokott maradni. Mik a jövőbeli terveitek? Megleptelek vele benneteken? Sose kérdezték.
1: Nekem gyorsan elkezdem, és akkor nem.
0: Igen,
1: nekem, vagy hát nekünk a Fossilzzal lesz egy jövőre egy új albumunk, annak éppen zajlik a keverése, maszterelése, artwork, kiadás, stb. És valószínűleg azzal megyünk tovább, és csináljuk a következő albumot, és minél több bulit fogunk játszani, ebben reménykedünk, mert ez az év is tök jó volt, és most így erre fókuszálunk, mint a hányan kb., akik ott vagyunk. Én le is zárom ezzel a...
0: Ádám.
3: mint ugye előbb említettem, nekünk lesz ez a 20. jubileumi turnénk, és arra készülünk ezerrel, de ez csak ennek a jubileumnak szól, tehát ennek nincs. A Special Providence alapvetően inaktív állapotban van most már évek óta. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én ezt nem akartam lezárni, vagy így elengedni, de majd, ha jön egy megérik az érzés, és megérik a vállalás mindenkibe, akkor majd aktívabbak leszünk. Kaltenekker Zsoltra készítjük az új lemezünket, ami jövőre fog megjelenni, következő EP-nk, és nagyon sűrű jövő év lesz, mivel a Dessel, mivel ugye az Aria most egy évre visszavonul, ugye ők együtt voltak párban, és én nála dobolok, és tehát szervesen összefüggött a két előadó, de most külön váltak az útjaik, úgyhogy elég sűrű nyarunk lesz és szezonunk, ami ugyancsak nagyon várom, meg nagyon élvezem is, mert ott alapvetően ki kell szolgálni 2-4-es grúvos, véres dobolás, és fantasztikus csapat van, és nagyon, nagyon élvezem ezt a részét, mert ott ki tudom ezt a részét élni. És mellette pedig a Sonor, én nem régen szerződtem át a Sonor dobok endorzere lettem, és elég sok nemzetközi ilyen endorzeri kötelezettségem van, ami fantasztikus.
0: Erre egy picit beszélj már, csak azért, aki ezt nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent.
3: Az endorzerség?
0: Vagy igen.
3: Hát ugye egy márkának vagy a képviselője, ami a szponzorátja, ami azt jelenti, hogy nyilván oda-vissza támogatja egymást a két fél, és aki erre alkalmas, és aki érez magában vágyat arra, hogy kurzusokat, klinikeket tartson. Én ezt csinálom már 10 éve, és azt csinálhat. Óriási dolog, mert a Sonor az alapvetően, mint egy autógyártók közül a Mercedesről beszélgetnénk, és ez iszonyatosan megtisztelő, hogy az ő soraikban így magyarként, nemzetközi színben képviseltem a brandet, és úgyhogy egy csomó dolog lesz velük is, meg már volt is, és ez mindig ugyancsak egy nagyon motiváló és nagyon inspiráló dolog. És elkezdtem 3 éve egy ilyen dobostábort, ahova olyan dobosokat hívok meg nemzetközi szcénából, akikkel én jó emberi kapcsolatban vagyok, ismerem őket emberileg, és minden évben 2 külföldi világsztár dobost elhívok, akik tudnak tanítani, és nem csak szájjel vágni. És ez most már a 4. év lesz, hogy ezt csinálom, és mindig egy fantasztikus élmény, mert iszonyatos jó kommuna alakul ki, és ilyen 3 napig teljesen kikapcsoljuk a külvilágot, és csak ilyen nördölés és tanulás egymástól, és egy fantasztikus dolog. Úgyhogy azt csinálom, most ezt elkezdtem egy téli verzióban is, ami ritmus szekcióra vonatkozik, már basszus, gitáros, dob. Úgyhogy mindig van valami, amit így kizállok magamnak, meg amit az élet is hoz, és úgyhogy ilyenek ezeknek az elmélyítése, továbbfejlesztése.
0: Tervek. Te is megkapod ezt a
2: köszönöm.
0: Nagyon meglepő kérdést.
2: Közben kitaláltam a zenekarom nevét, ami az lesz, hogy Session Providence.
3: Na, ez igen.
2: Na tényleg,
0: na, alapvetően
2: a nyári koncertszezonnak a végén így élvezem azt, hogy megint sok időm van gyakorolni, meg olyan dolgokat fejleszteni így a hangszeres téren, amit már így egy ideje tervezgettem. Mellette szandókkal is foglalkozni, és mivel ez egy tök jó időszak lesz erre, hogy ezzel foglalkozzak, és leginkább így a zenész, vagy így a muzsikus énem volt előtérben így az évek során, és szeretném inkább a zeneszerzői, vagy a kreatívabb oldalamat is egy kicsit bemutatni, és szeretnék egy olyan projektet színpadra vinni, illetve lemezre felvenni, ami gitárközpontú, instrumentális jazz fusion zene, ami hozzám nagyon közel áll olyan hatásokkal, amiket az Erdi is említett, például a Tribal Tech-et, vagy a John Scofield-ot, vagy a Pat Metheny Group-ot, ilyesmit, ami a jazznek egy olyan oldala, ami ami nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon hasonlónak gondolom az én zenei világomat, vagy a hangzásomat. És igazából ezt szeretném előtérbe hozni, ezzel szeretnék foglalkozni, és ebben szeretném magam kicsit így megtalálni.
0: És akkor tényleg egy utolsó kérdés a végére, hogyha 3-3-3 nevet mondhatnátok, akire azt lehet mondani, hogy a leginkább szíven ütött benneteket, zenészként, produkcióként, lemezként, bármi, akkor mi az a három dolog, amit esetleg így... Tudom, hogy nagyon nehezet kérdezek, de ami eszetekbe jut így elsőre. Dani?
1: Én kezdjük, nem akar kezdeni.
0: Mindig a végére maradtál, azért gondoltam, hogy most kicsit kivételezek veled.
1: Hát most csak dobosok ütöttek
0: ezt. Hát akkor mondj három dobos, tessék.
1: Brian Blade.
0: Igen?
1: Mark Juliana. Bill Stewart.
0: Értem.
3: Hát ez lehet vállalhatatlan. Fú, nem tudom. Passz, én tényleg nem tudok erre válaszolni ilyen röviddől.
0: Akkor a kavalkád most így a fejedben?
2: Hú, nekem gitárosok jutottak eszembe, értem. Én három ilyen grubba be tudom csomagolni, olyat lehet. Scofield, Metheny, Scott Henderson, Mike Stern, mondjuk az első csapat.
0: Én most?
2: Igen, akkor Tátrai Tibor és Póker Ágon a második csoport, és Babos Gyula, Lesz volt, Illa, Tornoszki, Ferenc a harmadik csoport.
0: Jó ízlésed van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem.
3: Mi is köszönjük.
0: Nagyon élveztem a beszélgetést, és el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy annyira cuki fejed van, Dani. Olyan, mint egy ilyen igazi cuki, jól lakott, ti is nagyon cukik vagytok, ne nézzetek így rám. Csak annyira cuki arca van, de jól lakott napköz is, és mindig így mosolyog a szeme, és tudod, hogy a nagynéni...
1: Ez jó, ez nagyon jó, ezt jó hallani, mert most ebben megkaptam, hogy régen olyan mosolygos voltál, bezzeg most.
2: Én is ezt kapom.
0: Nagyon! Neked is, tényleg?
1: Régen olyan jó kedved volt mindig. Most mi történt veled?
0: A Daninak most is nagyon jó kedve van, és ti is oltári cukik voltatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm,
0: a hallgatók pedig
2: a figyelmet. Szépen.
4: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
5: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
4: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
6: Egy, kettő, három.
7: Minden nagy összecsapás előtt.
8: Ez azért nem játék.
7: Szükség van felkészülésre.
9: Nem szabad már 35 fölött csinálni.
7: Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
10: Madara tolláról, embert.
11: Kabátjáról.
7: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
12: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
7: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
5: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertje hallható. Közreműködik Tóth Sándor, Sárik Péter és Ferge Béla, illetve Szakcsi Lakatos Béla, Gájer Ferenc és Szende Gábor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Спасибо вам.

Diga.

0: Fever.
1: Fever.
0: Fever.
1: Fever.
0: Fever.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében
1: a Jazzpression, valamint Bódi Margit és barátainak koncertjét hallották. Közreműködött Tóth Sándor, Sárik Péter és Ferge Béla, illetve Szakcsi Lakatos Béla, Gajer Ferenc és Szende Gábor. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében és az Óbudai Társas Körben készültek 2002. április 5-én és 2016. október 28-án.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertje hallható. Közreműködik Herb Ellis, Ray Brown és John Frigo, valamint Jonathan Bremer és Nicholas Bardell.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Thank you very much.
1: I present to you John Frigo. Yeah.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében
1: a Monty Alexander Quartet, majd a Nils Landoki trió koncertjét hallották. Közreműködött Herb Ellis, Ray Brown és John Frigo, valamint Jonathan Bremer és Nicholas Bardelben. A felvételek a Santa Monica-i The Loak klubban, valamint a szombathelyi Bartók teremben készültek 1987. júniusában és 2013. június 28-án.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazzlabor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Jou kèy lèk in batan pon an bèdè kèn in bad jou kas. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény van talpon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

Csak egy legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Csak egy legény vatapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.